Komjom, Dansman, Bozsérdala, Evans, Magyarman, Bozsérdala, Evans, Magyarman, Bozsérdala, Evans, Magyarman.